után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A német kancellárnál járt a magyar miniszterelnök, medve miatt figyelmezteti a kirándulókat az Aggteleki Nemzeti Park. Ma borongós időre készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország konstruktív partner lesz Európában. Egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök kiemelte, ott lesznek, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. A kormányfő azt is jelezte, Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A német kancellár a tájékoztatón hangsúlyozta, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Idén is segít a fürdőzőknek a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei csaknem 20 éve vesznek részt a tónál vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Idén a déli part 7 településén 10 strandon állnak készenlétben július 1-től augusztus 20-áig. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezés, gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Medve bukkant fel a napokban az Aggteleki Nemzeti Parkban. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a park munkatársai láttak barna medvét, nem kizárt, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera fotózott le medvét Egerszög térségében. Nyugat felől felhők érkeznek, záporokat, zivatarokat, néhol tartósabb esőt is hoznak, bár keleten eleinte még a nap is süthet. A hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Holnap nyugat felől csökken majd a felhőzet, előbújik a nap, 21-28 fokot mérhetünk. Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett ismét megszaporodhatnak a felhők, előfordulhat zápor, zivatar is, a fővárosban 24 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

mert csak így érhetsz utol. Arra nézz, hová vágyat hív, mert mi ott leszünk valamit.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Közös úrnapi körmenetre hívják a híveket Székesfehérváron. Nyári alkotótábort hirdet a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. Ma még várható csapadék. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsúr Jerika. A kápolnás Nyiki Liszt Művészház adott hont a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola mesés szöszmötölők alkotótáborának. A július 13-a 17-e közötti első turnusra 6-10 éveseket, az augusztus 3-tól 7-ig tartó táborba 10-13 éves gyermekeket várják. Az egyhetes elfoglaltság ideje alatt a fiatalok festékkel, fonállal, viasszal és a természetkincseivel készíthetnek különleges alkotásokat. A foglalkozások témája színes mesevilág. A résztvevők játékos formában fedezik fel a kreativitás örömét. Jelentkezési határidő június 28-a, regisztrálni a Népfőiskola honlapján lehet. Közös ünnepre várják a híveket Székesfehérváron, szombaton tartják Krisztus Szentestének és Vérének, azaz Úrnapjának főünnepét. A program délelőtt kezdődik a Székesegyházban koncelebrált szentmisével, ezt követően indul a belvárosban az ünnepi körmenet. Az esemény több állomáson halad végig. A Szent Anna kápolnánál, a Püspöki palotánál, a Szent Imre templom Fadrusz keresztjénél, valamint a Szent István hitoktatás és művelődési háznál is megállnak a résztvevők. A szervezők a város valamennyi egyházközségének tagjait, közösségeit, és minden hívőt várnak a hagyományos, közös városi ünnepre, írja a székesfehérvár.hu. 33. alkalommal rendezték meg a Szent Orbán napi borünnepet Velencén. A program a város szőlészeti és borászati hagyományai előtt tisztelgett. Összehozta a helyi gazdákat, borászokat, valamint a hagyományőrző közösségeket. A programon részt vettek a Szent Benediktus borlovagrend tagjai és több meghívott borrend képviselői is. A borverseny díjazottjai mellett új borlovagokat is avattak, köztük Horváth Bálintot, Martonvásár polgármesterét. A szervezők szerint a cél továbbra is a helyi értékek megőrzése és továbbadása a fiatalabb generációknak, írja Fehol. Átadták a Ciszterci Szent István Gimnázium új okostermi Székesfehérváron. A létesítmény az Alba Innovál Digitális Élményközpont programjának 20. állomása. Az ünnepségen elhangzott, a fejlesztés a Hofmet Alapítvány 14,7 millió forintos támogatásával készült el. A modern tanterem interaktív táblával, 3D nyomtatóval, lézervágóval, VR eszközökkel és csoportmunkát segítő bútorokkal is felszerelt. Célja a 21. századi oktatási módszerek támogatása. A városvezetés és a program szakmai irányítói kiemelték, a kezdeményezés a digitális oktatás, a kreativitás és az együttműködés fejlesztését szolgálja, és szorosan épít a helyi közösségi és vállalati összefogásra. A program keretében folytatódik a középiskolai okostantermek kiépítése, írja székesfehérvár.hu. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. A jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján Sukurul megrendezett EFOT így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja Feol. Új helyszínre költözik a Székesfehérvári Barátság mozi a nyári felújítás idejére. A 3. Béla Király téri intézmény június 1-e és július 17-e között zárva tart az épület korszerűsítési munkálatai miatt. A vetítések nem szünetelnek. A mozi ideiglenesen a Fanta Villa falai közé költözik, de szabadtéri kertmozik is várják a közönséget. Filmvetítéseket tartanak az Öreghegyi Közösségi Ház udvarán, valamint a Fekete Egy szárazréti kultúrudvar szabadtéri színpadán is. A nyári kínálatban premiérfilmek és korábbi közönségkedvencek egyaránt helyet kapnak. A népszerű Csajosest programja júniusban gasztroworkshoppal is kiegészül, tájékoztat az intézmény. Idén is megrendezik a Be My League Fesztivált. A tavalyi siker után újra Velencén tartják a több mint egy évtizede életre hívott, már a klasszikussá vált eseményt. Idén minden korábbinál erősebb hazai és nemzetközi felhozatallal érkezik a Velencei tó északi strandjára. Az idei line-up élén olyan világsztárok állnak, mint a német technoikon Paul Kalkbrenner, a belga közönség kedvenc Amelie Lenz, az olasz technó királynője Deborah De Luca, Fellép továbbá a háromszoros DJ Awards nyertes Sven Vass, valamint számos további nemzetközi és hazai lemezlovas. A szervezők hangsúlyozzák, július 16-ától a három színpadon csaknem 70 fellépő gondoskodik a techno, house, melodic techno és hard techno legjaváról, közölte a FEOL. Számos szociális és nevelési intézmény újul meg a közeljövőben Székesfehérváron. A város közgyűlése több felújítási munkára írt ki közbeszerzést, amelyek fedezetét a 2026-os költségvetés biztosítja. A cél, hogy a munkák nagy része a nyári szünet idején készüljön el, minél kisebb fennakadást okozva a mindennapi működésben. A fejlesztések több óvodát és bölcsődét is érintenek. Lesz, ahol homlokzati hűszigetelés, máshol kerítéscsere vagy épp villamos hálózat felújítás történik. Több intézményben korszerűsítik a mosdókat, cserélik a burkolatokat, illetve új álmenyezet és tűzjelző rendszer is készül. Felújítják a kríziskezelőközpont tetőszerkezetét is, valamint a Teleki Blanka gimnázium tornatermének ablakait is korszerűsítik. A beruházásokat céges támogatások is segítik, így a város több helyszínen tud egyszerre fejleszteni, biztonságosabb és korszerűbb környezetet teremtve a gyermekek és az ott dolgozók számára, írja a székesfehérvár.hu. Idén is meghirdette ösztöndíj pályázatát a Székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány. A kiírás művészettörténészeknek, várostörténészeknek, néprajzkutatóknak, valamint az érintett doktori iskolák hallgatóinak szól. A pályázók egyéves részletes kutatási tervvel jelentkezhetnek, amelyhez szakmai önéletrajzot és ajánlást is csatolni kell. Előnyt jelent, ha a kutatás kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez. A nyertes ösztöndíjas $1,500 megfelelő támogatást kap, valamint egy budapesti lakás használatának lehetőségét is biztosítják számára. A pályázatokat június 16-áig várják, az elbírálás augusztus elejéig megtörténik. A részletes kiírás a Szent István Király Múzeum oldalán olvasható. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A háromnapos fesztivál programja minden korosztálynak szól, 8 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, beszélgetések, valamint koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál zárónapján vetítik le a közönség számára, írja székesfehérvár.hu. Védekezzünk a kullancsok ellen, a vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónak Sziklár János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
2: A zárruházat beszűrve a bakancs zárával, a felsőt pedig a nadrágba. Ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei figura, vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe szúródott kullancsot, és itt a találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: Délelőtt időnként vékonyabb, esetleg kissé szakadozottabb lehet a felhőzet, de egyre inkább borult időre számíthatunk. A délután nagyobb részében is a borult ég lesz meghatározó. Zápor, zivatar napközben nagy eséllyel fordulhat elő, délután 20 fok közelében alakul a hőmérséklet, este 15-17 fok várható. Csütörtök reggelre 12-14 fokig hűl a levegő, holnap délután 26 fok közelében alakulhat a hőmérséklet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt, a hét közepén, június 3-a van, Clotilde napja, a névnaposoknak és a szülinaposoknak is kijár egy köszöntő. Aki ugyanígy gondolja, írjon vagy hívjon 0620 55 55 155. Nem sokára Pink, előtte még az All for One, elsőként pedig Kelly Clarkson jön. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 154. napján, június 3-a ez áll a naptárban, és egy női név, Klotildőket lehet ma bátran köszönteni. Ma van a bringázás világnapja, bringázni pedig jó, én is nagyon szeretek, és többek között bringás kontent is található a Best FM Instagramján és Facebookján. www.bestfmradiomagyarország.hu lehet ez mondjuk egy jó kiindulási pont, a többi ott megtalálható. Most pedig Pink folytatja a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nyugat felől újabb záporok, zivatarok jönnek, és nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Nyugaton hűvösebb, csak ilyen 20 fok körül, míg keleten még akár 31 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Részletek a hírekben, amelyet majd Jennifer Lopez Love Don't Cost a Thing című dala követ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Megkezdődött a 97. ünnepi könyvét Székesfehérváron. Nyári koncertekkel készül a Halászkastély. Délután 20, este 15-17 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsúri Erika. Részletes híreink következnek. Megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok Székesfehérváron. Összesen 9 helyszínen 40 program várja az irodalom és a kultúra iránt érdeklődőket június 16-áig. A rendezvénysorozatot több helyi intézmény összefogásával szervezik, köztük a Vörösmarty Mihály Könyvtár, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és a Vörösmarty Társaság. A programok között irodalmi beszélgetések, kiállítás megnyitók, műfordítói estek, valamint gyermekeknek szóló események is szerepelnek. A hét kiemelt programja a június 6-ai könyvheti piknik lesz a Bartók Béla téren. Grillus Vilmos ad koncertet és bemutatkozik a megújult vár folyóirat is, írja a székesfehérvár.hu. Felejthetetlen kastélykoncertek várják a közönséget a kápolnásnyiki halászkastély cseresznyefája alatt. A Dr. Jazz Duo koncertjével startol a 2026-os nyári évad június 6-án. Hagyományos jazz energiák élőben, swing, piano, blues és bugi Tóth Gáborral és Bágyi Balázs előadásában. Ősapáink útján címmel ad kastélykoncertet Bársony Bálint és a Magyar Rapszódi projekt június 12-én. Az együttes egyedülálló zenei világán keresztül enged betekintést kulturális gyökereinkbe. A PTK Quintessencia Mesteriskola első és másodéves hallgatói Opera Vita című estjükön mutatkoznak be a nagy közönség előtt június 19-én, írja Feol. Ma van a kerékpározás világnapja, a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt, szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére, mondja Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt időnként vékonyabb, esetleg kissé szakadozottabb lehet a felhőzet, de egyre inkább borult időre számíthatunk. A délután nagyobb részében is a borult ég lesz meghatározó, elvékonyodhat a felhőzet. Eső zápor napközben nagy eséllyel fordulhat elő. A hőmérséklet délután csupán 20 fok közelében alakul, este 15-17 fok várható. Köszönöm figyelmüket! A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A hét közepén nyugat felől egyre több felhő, újabb eső, zápor, zivatar érkezik. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, és ott késő délutánig még nem nagyon fog esni. Most 9-17 fok között van, a maximum pedig kontrasztos lesz. 18 és 31 fok között nyugaton lesz hűvösebb, keleten melegebb. Ez tehát a mi életünk ma, június 3-án, szerdán. It's my life, a No Doubt folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a hét közepének legfrissebb hírei után zenélünk tovább, például az Allianz Ethnic-kel. A Csak azért is szerelem című első emelet számot pedig úgy látszik nem csak én szerettem, hanem az Art Avenue is. Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az élet. Az ő feldolgozásukban jön majd, de csak a legfrissebb hírek és 7 óra után valamikor. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu.
3: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Bori vár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medvéföld homokos löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból István Fitol ered. A Sóstó a sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet úszasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fejjelmegyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Átadták a ciszterci Szent István gimnázium új okostermét, Szent Orbán napi borünnepet rendeztek Velencén. Védekezzünk a kullancsok ellen, hívják fel a figyelmet a szakemberek.
8: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják.
7: Átadták a ciszterci Szent István gimnázium új okostermét Székesfehérváron. A létesítmény az Alba Innovál digitális élményközpont programjának 20. állomása. Az ünnepségen elhangzott, a fejlesztés a Hofmet alapítvány 14,7 millió forintos támogatásával készült el. A modern tanterem interaktív táblával, 3D nyomtatóval, lézervágóval, VR eszközökkel és csoportmunkát segítő bútorokkal is felszerelt. Célja a 21. századi oktatási módszerek támogatása. A városvezetés és a program szakmai irányítói kiemelték, a kezdeményezés a digitális oktatás, a kreativitás és az együttműködés fejlesztését szolgálja, és szorosan épít a helyi közösségi és vállalati összefogásra. A program keretében folytatódik a középiskolai okostantermek kiépítése, írja székesfehérvár.hu. 33. alkalommal rendezték meg a Szent Orbán napi borünnepet Velencén. A program a város szőlészeti és borászati hagyományai előtt tisztelgett. Összehozta a helyi gazdákat, borászokat, valamint a hagyományőrző közösségeket. A programon részt vettek a Szent Benediktus borlovagrend tagjai és több meghívott borrend képviselői is. A borverseny díjazottjai mellett új borlovagokat is avattak, köztük Horváth Bálintot, Martonvásár polgármesterét. A szervezők szerint a cél továbbra is a helyi értékek megőrzése és továbbadása a fiatalabb generációknak, írja Feol. Védekezzünk a kullancsok ellen, a vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
9: A záruházat betűrve a bakancs zárával, a felsőt pedig a nadrágba. Ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
7: Délelőtt időnként vékonyabb, esetleg kissé szakadozottabb lehet a felhőzet, de egyre inkább borult időre számíthatunk. A délután nagyobb részében is a borult ég lesz meghatározó. Zápor, zivatar napközben nagy eséllyel fordulhat elő. Délután 20 fok közelében alakul a hőmérséklet, este 15-17 fok várható. Csütörtök reggelre 12-14 fokig hűl a levegő, holnap délután 26 fok közelében alakulhat a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok a hét közepén, június 3-án szerdának, Lotildoknak sok boldogságot, és ugyanezt kívánom a ma szülinapjukat ünneplő kedves Best FM hallgatóknak is, akik hallhatnak ebben a fél órában Whitney Houstont, Sean Paul-t, és pillanatokon belül Dio Cruz-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, június 3-án szerdán, a bringázás világnapján, illetve azon a napon, amelyen 1980-ban Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a Soyuz 35 fedélzetén visszaérkezett a világűrből. A szerdán reggelt pedig az a Sean Paul folytatja, aki nemrég forró hangulatú koncertet adott Budapesten. Indítom a Get Busy-t a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Megfordult tegnaphoz képest a helyzet. Tegnap keleten volt borúsabb, záporosabb, zivatarosabb az időjárás, ma pedig ugyanez a nyugati ország részről lesz elmondható. Onnan érkezik az újabb csapadékzóna, záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek. 18 és 31 fok között alakul a maximum, nyugaton lesz hidegebb, keleten melegebb. Még több friss infó és részletes időjárás jelentés hamarosan. Perceken belül 7:30, jó reggelt! Az Aesop Bass dala, a Cruel Summer szól a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Tűzös úrnapi körmenetre hívják a híveket Székesfehérváron. Nyári alkotótábort hirdet a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. Ma még várható csapadék. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Közös ünnepre várják a híveket Székesfehérváron. Szombaton tartják Krisztus Szentestének és Vérének, azaz Úrnapjának főünnepét. A program délelőtt kezdődik a Székesegyházban koncelebrált szentmisével, ezt követően indul a belvárosban az ünnepi körmenet. Az esemény több állomáson halad végig. A Szent Anna kápolnánál, a Püspöki palotánál, a Szent Imre templom Fadrusz keresztjénél, valamint a Szent István hitoktatási és művelődési háznál is megállnak a résztvevők. A szervezők a város valamennyi egyházközségének tagjait, közösségeit, és minden hívőt várnak a hagyományos, közös városi ünnepre, írja a székesfehérvár.hu. A Kápolnás-Niki Liszt Művészház adott pont a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Mesés Szöszmötölők alkotótáborának. A július 13-17-e közötti első turnusra 6-10 éveseket, az augusztus 3-tól 7-ig tartó táborba 10-13 éves gyermekeket várják. Az egyhetes elfoglaltság ideje alatt a fiatalok festékkel, fonállal, viasszal és a természet kincseivel készíthetnek különleges alkotásokat. A foglalkozások témája a színes mesevilág. A résztvevők játékos formában fedezik fel a kreativitás örömét. Jelentkezési határidő június 28-a, regisztrálni a Népfőiskola honlapján lehet. Kórhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónak Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokat meg tud hozzatni.
1: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt időnként vékonyabb, esetleg kissé szakadozottabb lehet a felhőzet, de egyre inkább borult időre számíthatunk. A délután nagyobb részében

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, a hét közepén június 3-a van. Szerda, a Klotildok névnapja. Sok boldogságot nekik. 1925-ben a mai napon született Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Minden lében két kanál, nem tudom mondani valamit a filmcím. Nekem igen, gyerekkorom egyik. Hát szüleim által kedvelt sorozata. Vagy filmje? Ja, és Tony Curtis lánya, Jamie Lee Curtis. 1956-ban ezen a napon született Danny Wilde, énekes dalszerző, az amerikai rock duó, a The Rembrandts egyik fele. Ők jegyzik a Jó barátok főcímdalát. You, 1962-ben a mai napon született David Cole, az amerikai CNC Music Factory tagja. 1967-ben ezen a napon született Darnyi Tamás, magyar versenyúszó, többszörös olimpiai és világbajnok. És 1986. június 3 megszületett Rafael Nadal, spanyol teniszező. Sok boldogságot még egyszer, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, nem sokkal 8 óra előtt, hát javában tart a hétközepi csúcsforgalom. Sok helyen nagyon lassan lehet csak haladni, ha óriási dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155, közben készülök olyan ingyentségekkel, mint a Szoltusz oldala. És énekel majd Horváth Tamás is. Rövid szünet, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft. Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokás jog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Aki Székesfehérvár belvárosában sétál, ő nagy valószínűséggel elmegy a fehérvári 10-es huszárok emlékműve előtt is, ami a Városház téren található. Pálcai Pál lovas szobra a magyar erő és vitérség jelképeként az első világháború hőseinek emlékét hirdeti. A Pilisboros Jenői kőlemezekkel burkolt talapzaton egy kardot tartó lovas alak látható. A 10-es huszárok emlékművét 1939-ben avatták fel, amelyel megemlékeztek a limonovai ütközetről, ami az első világháború egyik legvéresebb csatája volt. A fehérvári huszároknak hívott alakulat a 10. császári és királyi huszárezred tisztikara és 300-ada volt 1891 és 92 között. Őket a kor egyik legkorszerűbb lovassági laktanyájába költöztették be. A legénység nagy részét Fejér megyéből sorozták, de érkeztek ide katonák Tolna, Somogy és Baranya megye területéről is. A huszárok emléke előtt Székesfehérvár két szoborral is tisztelgett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét Székesfehérváron. Nyári koncertekkel készül a Halászkastély. Délután 20, este 15-17 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsúri Erika. Részletes híreink következnek. Megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok Székesfehérváron. Összesen 9 helyszínen 40 program várja az irodalom és a kultúra iránt érdeklődőket június 16-áig. A rendezvénysorozatot több helyi intézmény összefogásával szervezik, köztük a Vörösmarty Mihály Könyvtár, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és a Vörösmarty Társaság. A programok között irodalmi beszélgetések, kiállítás megnyitók, műfordítói estek, valamint gyermekeknek szóló események is szerepelnek. A hét kiemelt programja a június 6-ai könyvheti piknik lesz a Bartók Béla téren. Grillus filmosat koncertet és bemutatkozik a megújult vár folyóirat is, írja székesfehérvár.hu. Felejthetetlen kastélykoncertek várják a közönséget a Kápolnásnyéki Halász kastély cseresznyefája alatt. A Dr. Jazz Duo koncertjével startol a 2026-os nyári évad június 6-án. Hagyományos jazz energiák élőben, swing, piano, blues és bugi Tóth Gáborral és Bágyi Balázs előadásában. Ősapáink útján címmel ad kastélykoncertet Bársony Bálint és a Magyar Rapszódi projekt június 12-én. Az együttes egyedülálló zenei világán keresztül enged betekintést kulturális gyökereinkbe. A PTK Quintessencia Mesteriskola első és másodéves hallgatói Opera Vita című estjükön mutatkoznak be a nagy közönség előtt június 19-én, írja Feol. Ma van a kerékpározás világnapja, a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt, szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére, mondja Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
7: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
6: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt időnként vékonyabb, esetleg kissé szakadozottabb lehet a felhőzet, de egyre inkább borult időre számíthatunk. A délután nagyobb részében is a borult ég lesz meghatározó, elvékonyodhat a felhőzet. Eső zápor napközben nagy eséllyel fordulhat elő. A hőmérséklet délután csupán 20 fok közelében alakul, este 15-17 fok várható. Köszönöm figyelmüket! A híreket Picsóri Erikától hallották.
3: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És előttük még egy friss közlekedési info Balástól, aki azt írja: Hello, M3 bevezető M0-ás csomópont előtt baleset, csak a leálló sávon araszolunk. Köszönjük szépen az infót, jó utat. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunkra jött. Mindjárt a Hanson is itt lesz, elsőként Fábián Júli dalaszol a Zuhekörrel közös, Like a Child.
3: Best FM, a legjobb zenék.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
2: Senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hétközepén, június 3-án, szerdán, ahogy Balázs is említette, és be is olvastam az óra elején. Baleset történt az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, két autó ütközött a 12-es kilométernél, a leállósávon arra szól a forgalom, a torlódás meghaladta a 3 kilométert. És egy jó hír, az M1-esen Budapest felé megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, tessék bátran használni. Ha pedig dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155, Heinz Gábor Bigával megy tovább a szerda reggel a Besten.

Best FM a legjobb zenék, a leghidegebb 17, a legmelegebb 30 fok lesz ma. Hazánkban nyugaton lesz hidegebb, keleten melegebb, nyugat felől jön ugyanis egy újabb hidegfront záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb felhőszakadással. Szóval 17 és 30 fok között lesz a maximum. How bizarr, mennyire bizarr, ez pedig már az OMC dalának címe. Rögtön 8:30, ők folytatják a legfrissebb hírek után itt a Besten. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Átadták a ciszterci Szent István gimnázium új okostermét, Szent Orbán napi borünnepet rendeztek Velencén. Védekezzünk a kullancsok ellen, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Átadták a ciszterci Szent István gimnázium új okostermét Székesfehérváron. A létesítmény az Alba Innovál digitális élményközpont programjának 20. állomása. Az ünnepségen elhangzott, a fejlesztés a Hofmet alapítvány 14,7 millió forintos támogatásával készült el. A modern tanterem interaktív táblával, 3D nyomtatóval, lézervágóval, VR eszközökkel és csoportmunkát segítő bútorokkal is felszerelt. Célja a 21. századi oktatási módszerek támogatása. A városvezetés és a program szakmai irányítói kiemelték, a kezdeményezés a digitális oktatás, a kreativitás és az együttműködés fejlesztését szolgálja, és szorosan épít a helyi közösségi és vállalati összefogásra. A program keretében folytatódik a középiskolai okostantermek kiépítése, írja székesfehérvár.hu. 33. alkalommal rendezték meg a Szent Orbán napi borünnepet Velencén. A program a város szőlészeti és borászati hagyományai előtt tisztelgett. Összehozta a helyi gazdákat, borászokat, valamint a hagyományőrző közösségeket. A programon részt vettek a Szent Benediktus borlovagrend tagjai és több meghívott borrend képviselői is. A borverseny díjazottjai mellett új borlovagrend

0: vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe szúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: Délelőtt időnként vékonyabb, esetleg kissé szakadozottabb lehet a felhőzet, de egyre inkább borult időre számíthatunk. A délután nagyobb részében is a borult ég lesz meghatározó. Zápor, zivatar napközben nagy eséllyel fordulhat elő. Délután 20 fok közelében alakul a hőmérséklet, este 15-17 fok várható. Csütörtök reggelre 12-14 fokig hűl a levegő, holnap délután 26 fok közelében alakulhat a hőmérséklet.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. 17 és 30 fok között lesz ma. A maximum nyugat és kelet között óriási különbség lesz. Nyugat felől hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, akár hevesebb viharokkal, apró szemű jéggel. Érdemes tehát esernyőt magunkkal vinni. Nyugaton lesz hűvösebb, és keleten még kitart a majdnem 30 fok körüli kánikula itt ott. Hát ilyen ez az élet, mondja erre a 4-es Street mindjárt, de csak a Flip the Script után. Már is szól a Throw Your Hands in the Air, a Besten jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sok jó zene szól, mert 9 után is a bringázás világnapján lehet tekerni, például a Push the Feeling On ritmusára. És zenél a Random Trip is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Itt például a névnapos Klotildokat lehet ünnepelni, vagy a szülinaposokat, de ha a közlekedési info van, azt is várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mind megette étterem napok. Fedez fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
4: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
5: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu. Megújult üzlettel vár a Vasfémker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Nézd be hozzánk! Vasfémker Kft.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő! Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és S&D a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A Fehérvári Jog, közismertebb nevén az országgal ma egy vörös márvány díszkút, mely Székesfehérvár belvárosában, a Városház tér közepén található. 1941 második felében kezdte el készíteni Ochman Béla szobrászművész, és 1943 szeptemberére fejezte be. Ez közvetlenül Székesfehérvár az első igazi magyar város középkori önkormányzati jogának, a Fehérvári Jognak állít emléket. Egy település csak akkor vált igazi városá, hogyha Fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtömb tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázóvárosi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és II. András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Közös úrnapi körmenetre hívják a híveket Székesfehérváron. Nyári alkotótábort hirdet a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. Ma még várható csapadék. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. közös ünnepre várják a híveket Székesfehérváron. Szombaton tartják Krisztus Szentestének és Vérének, azaz Úrnapjának főünnepét. A program délelőtt kezdődik a Székesegyházban koncelebrált szentmisével, ezt követően indul a belvárosban az ünnepi körmenet. Az esemény több állomáson halad végig. A Szent Anna kápolnánál, a Püspöki palotánál, a Szent Imre templom Padusz keresztjénél, valamint a Szent István hitoktatás és művelődési háznál is megállnak a résztvevők. A szervezők a város valamennyi egyházközségének tagjait, közösségeit, és minden hívőt várnak a hagyományos, közös városi ünnepre, írja a székesfehérvár.hu. A Kápolnás Niki Liszt Művészház ad otthont a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Mesés Szöszmötölők alkotótáborának. A július 13-17-e közötti első turnusra a 6-10 éveseket, az augusztus 3-tól 7-ig tartó táborba a 10-13 éves gyermekeket várják. Az egyhetes elfoglaltság ideje alatt a fiatalok festékkel, fonállal, viasszal és a természet kincseivel készíthetnek különleges alkotásokat. A foglalkozások témája a színes mesevilág. A résztvevők játékos formában fedezik fel a kreativitás örömét. Jelentkezési határidő június 28-a, regisztrálni a Névfőiskola honlapján lehet. Kórhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónak Mautnás Zsófia gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
8: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának, meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokat meg tud mozgatni.
7: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt időnként vékonyabb, esetleg kissé szakadozottabb lehet a felhőzet, de egyre inkább borult időre számíthatunk. A délután nagyobb részében is a borult ég lesz meghatározó. Zápor, zivatar napközben nagy eséllyel fordulhat elő, délután 20 fok közelében alakul a hőmérséklet, este 15-17 fok várható. Csütörtök reggelre 12-14 fokig hűl a levegő, holnap délután 26 fok közelében alakulhat a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában többek között a C-Blocktól, Tom Novitól, Sziától, elsőként pedig fókuszban a világunkból kiveszőben lévő szeretet keresése, Black Eyed Peas, Where is the Love? 3, lassan 4 percen múlt 9, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: a világ ellen.
1: Best FM, a legjobb zenék. 6 perccel negyed 10 után a Nightcrawlers dalával megy tovább a szerda reggel. Jön a Push the Feeling On, és jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop slágerei mixben majd este a Night Shiftben. 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7-től DJ Effendytől.

Fest FM, a legjobb zenék, a bringázás világnapja van, úgyhogy én is kimaxoltam a bringával munkahelyre tekerést. Aki nem hiszi, járjon utána Instagram és Facebook oldalunkon. A bringázás jó, környezetbarát, és erősebbek is leszünk tőle. Stronger! Kanye West-tel megyünk tovább.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nyugat felől hidegfronthoz záporokat, zivatarokat, akár hevesebb viharok is kialakulhatnak aprószemű jég kíséretében. Ennek megfelelően nyugaton lesz hidegebb, a minimum hőmérséklet ma 17 fok arrafelé, míg keleten kitart a meleg, akár 30 fokig is emelkedhet a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Mikától a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 10 után megy tovább a szerda délelőtt négy keréken. És magasan a felhők fölött fent az égben. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Come on. Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét Székesfehérváron. Nyári koncertekkel készül a Halászkastély. Délután 20, este 15-17 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsúri Erika. Részletes híreink következnek. Megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok Székesfehérváron. Összesen 9 helyszínen 40 program várja az irodalom és a kultúra iránt érdeklődőket június 16-áig. A rendezvénysorozatot több helyi intézmény összefogásával szervezik, köztük a Vörösmarty Mihály Könyvtár, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és a Vörösmarty Társaság. A programok között irodalmi beszélgetések, kiállítás megnyitók, műfordítói estek, valamint gyermekeknek szóló események is szerepelnek. A hét kiemelt programja a június 6-ai könyvheti piknik lesz a Bartók Béla téren. Grillusz Vilmosat koncertet és bemutatkozik a megújult bár folyóirat is, írja székesfehérvár.hu. Felejthetetlen kastélykoncertek várják a közönséget a Kápolnásnyéki Halászkastély cseresznye fája alatt. A Dr. Jazz Duo koncertjével startol a 2026-os nyári évad június 6-án. Hagyományos jazz energiák élőben, swing, piano, blues és bugi Tóth Gáborral és Bágyi Balázs előadásában. Ősapáink útján címmel ad kastélykoncertet Bársony Bálint és a Magyar Rapszódi projekt június 12-én. Az együttes egyedülálló zenei világán keresztül enged betekintést kulturális gyökereinkbe. A PTK Quintessencia Mesteriskola első és másodéves hallgatói Opera Vita című estjükön mutatkoznak be a nagy közönség előtt június 19-én, írja Feol. Ma van a kerékpározás világnapja, a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt, szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére, mondja Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt időnként vékonyabb, esetleg kissé szakadozottabb lehet a felhőzet, de egyre inkább borult időre számíthatunk. A délután nagyobb részében is a borult ég lesz meghatározó, elvékonyodhat a felhőzet. Eső zápor napközben nagy eséllyel fordulhat elő. A hőmérséklet délután csupán 20 fok közelében alakul, este 15-17 fok várható. Köszönöm figyelmüket! A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Lady Gagától, aki az Ördög Prádát visel második részében is feltűnik, saját magát alakítja, színészi teljesítményéről pedig a 76 éves háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep így nyilatkozott: vidám, játékos és kész a végtelen improvizációra. Paparazzi, már is villognak a vakuk, és éghetnek a vonalak, ha dugó baleset van. 0620 55 55 155, Max Szemlemente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, miközben a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa Flea, kinek eredeti hangszere egyébként trombita, szóval, hogy szólóban próbálkozik, elárulta, hogy a banda jelenleg új albumon dolgozik, javában tart a stúdiózás, írják, rögzítik az új dalokat. Flea szerint friss és energikus lesz az új lemez. Alig várjuk, addig is korábbi slágereiket pörgetem, most az Other Side-ot itt a Besten.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Ma is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és az M0-ás csomópont között. A terelésben és ott is főleg a külső sávban torlódtak fel az autósok. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes a belső sávot választania, az egy fokkal gyorsabb. És egy jó hír is az M1-esről. A Budapest felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Dead.
1: Best FM, a legjobb zenék. Nyugatra már megérkezett a hideg front, például Sopronban esik az eső, közben ének, sőt tánc az esőben. Oli Murs, Dance With Me Tonight a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ország nyugati felén már esik, úgyhogy ott abszolút aktuális lesz Rihanna slágere, Umbrella. Az az esernyő, ami tehát ma jól jön, egyre inkább mindenfelé. A legkésőbb keleten eredhet el az eső. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, a délelőtt utolsó órájában pedig jön nem utolsó sorban a Happy Gang is.
2: Sokáig voltam távol, az élet jó volt bár.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heves záporok, jégeső és felhőszakadás is várható ma. Munkába állt az osztrákoktól kölcsönkért első Intercity, egyre több strandon lehet már fürdeni. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Riasztást adtak ki már a meteorológusok a hazánkon átvonuló hidegfront miatt. Győr-Moson, Sopron, valamint Vasvár megye kivételével az egész országban sárga figyelmeztetés van érvényben, vagyis bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, amelyeket erős széllökések kísérnek. Néha jégeső is előfordulhat, és a középső és délkeleti ország részben felhőszakadás is várható. További részleteket az időjárásról a hírek végén mondok majd. Megérkezett Magyarországra az első olyan Intercity kocsi, amit az osztrák vasúttól kértünk kölcsön, ezt jelentette be a közösségi oldalán a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint a szerelmény légkondicionált, és a nyár folyamán több ilyen kocsi áll majd forgalomba, hogy a zsúfoltabb vonalakon segítsék a közlekedést. Emellett a miniszter azt kérte a MÁV vezetésétől, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek a nyári forgalomra, vagyis fejleszék az utastájékoztatást, és több pótlóbusz álljon készenlétben. Újabb strandok nyitnak ki a héten. Már a Szegedi, a Kunhegyesi, a Marcali, a Ceglédi és a Csepeli fürdő is várja a pancsolókat. A nagyobb fürdőkomplexumok többsége már májusban megnyitotta a kültéri medencéit, de van néhány olyan fürdő, ami csak a nyári szünet kezdetétől fogadja majd a vendégeket. A Fürdőszövetség adatai szerint a legtöbb strandon idén emelkedtek a belépők árai, átlagosan 5-10%-kal nőttek a tarifák a tavalyiakhoz képest. Holnap lesz a Nemzeti Összetartozás napja. Ebből az alkalomból Szarka Tamás Kossuth díjas zeneszerző közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. A Készfogás című dalát ugyanis egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta rádiónknak a szerző.
2: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis, mi mégiscsak összetartozunk nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni, gondolatban, lelkiekben, ezek fogunk mi magyarok.
1: Esős időnk lesz ma, bár a keleti tájakon délelőtt még sokat süt majd a nap, később ott is beborul az ég, és estig bárhol eleredhet az eső. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadékra számíthatunk, még felhőszakadás, jégeső is előfordulhat, és ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fok valószínű. Holnap már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos, száraz idő és 21-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jönnek a Sors gyermekei, Nenes Seri, tesója, Destiny's Child, Iglaj Cseri. Hihetetlen dalával az IMF is érkezik majd, szól az Unbelievable, az órát pedig Nelly Furtado és Timbaland közösen indítja 5 perccel múlt 11. Jó munkát, jó utat, kitartást a hét közepéhez. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A brit IMF 91-es slágerét indítottam el. Ez az unbelievable és hihetetlen, hogy míg Európa szerte tarolt és Amerikában is vezette a slágerlistát, a Billboard Hot 100-at, addig hazájában csak a harmadik hely jutott neki.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma van a kerékpározás világnapja, amelyet minden évben június 3-án ünneplünk. Az ENSZ által 2018-ban hivatalossá tett jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet a biciklizés környezetbarát, egészségmegőrző és fenntartható jellegére. A bringázás ugyanis nulla károsanyag kibocsátással jár, így óvja a földet és csökkenti a városi széndioxid szennyezést. A rendszeres biciklizés bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint javítja mentális és fizikai állóképességet. A biciklivel való utazás megfizethető, praktikus alternatívája a gépjárműveknek, ami csökkenti a forgalmi dugókat és pénzt spórol. És hamarosan dél, úgyhogy én is bringára pattanok és elindulok haza, de addig még biztosan játszom Eagle Eye Cherry, Dr. Béres és Rihanna egy-egy dalát is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Majoros Rita jön Justin Timberlake-kel, hát ha nem is az oldalán, de a tarsolyában. A Cry Me a River-rel indul a délután, jó étvágyat az evéthez. Találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már jövőre visszaállíthatják a katát. Tiszapüspökinél már elkezdődött a Tisza virágzás. Heves záporokra és viharos széllökésekre is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Jövőre visszatérhet a kata, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója. Ezt a pénzügyminiszter jelentette be tegnap a parlamentben. Kármán András arról beszélt, hogy a kormány tervei között szerepel az, hogy 2027-től visszaállítják az adónemet, mert egyszerű és kiszámítható. Viszont az a céljuk, hogy még igazságosabb legyen. A kata lényege korábban az volt, hogy a vállalkozók a bevételüktől függetlenül havonta egy fix összeget fizettek be adónak, ami kiváltotta a legtöbb járulékot és a jövedelemadót is. Az adónemet 2022. augusztusában szüntették meg. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közleménye szerint ma hajnalban hunyt el. A férfira hétfőn omlott rá egy bontás alatt álló ipari épület, több méter mélyen szorult a romok alá, és órákig tartott, mire kiszabadították őt. Alsó végtagi medencetái és belső sérülésekkel vitték kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség egyelőre vizsgálja, hogy miért omlott össze a 4 emeletes épület. Idén is keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés. Rengeteg település szeretné elnyerni az elismerést, tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat. Motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra.
1: Szokatlanul korán kezdődött idén a Tisza virágzás. Tisza püspökinél már láthatjuk a kérészeket, pedig a jelenség csak június 20-a körül szokott indulni a folyón. A szakemberek szerint a tartósan alacsony vízállás miatt a vízhőmérséklete gyorsabban emelkedett, mint a korábbi években, ez pedig kedvező környezetet teremtett a kérészlárvák számára. Most valószínűleg egy előrajzás látható a Tiszán, a leglátványosabb főrajzás pedig ezután következik majd, de hogy pontosan mikor lesz, azt az időjárás miatt nehéz megjósolni. Tartsuk kéznél ma az esernyőket, estig bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, néhol felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fokot mutatnak most a hőmérők, de keleten akár 30 fok is lehet. Holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront, vagyis napos, száraz időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon eredhet el az eső. Holnap 21-28 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes szerdát kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, ám múlt dél, úgyhogy jöttem szórakoztatni. Hozom a legjobb zenéket, a felejthetetlen slágereket a 90-es, 2000-es évekből. Itt lesz Janet Jackson, aztán Sophie Alice Baxter, a Rascal Flatts, vagy éppen Manu Chao. Most pedig Justin Timberlake-kel indul a délután. Jön a Cry Me a River.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép délután mindenkinek, remélem, hogy jól telik a nap, és hogy nem csak munkaidőben és munka közben tudják a Best FM-et hallgatni, hanem egész nap, akár ebédidő közben, akár egy kis lazuláskép, vagy autóvezetés közben, ha már itt tartunk. Ma is várom a közlekedési információkat, úgyhogy utazzunk együtt. 0620 55 55 155 a számunk, érdemes megjegyezni. Ide kell majd válaszolni a nap kérdésére is, hamarosan azt is felteszem, de ma is, ahogy az minden délután lenni szokott, a legnagyobb szerep az igazán jó zenéké lesz. Rascal Flatts, Life is a Highway, jöhet. Nemrég tudtam csak meg, hogy ez a Verdák című filmnek az egyik betétdala, az unokaöcsém mutatta, azóta ezt énekeljük együtt. De itt lesz a 4-es Street és az Üzenet a távolból, jön Sophie Ellis Bextor ikonikus slágere és a Murder on the Dance Floor, de előtte még Janet Jackson érkezik és a That's the Way Love Goes. Hát ilyen hangulat lesz ma délután, itt a Best FM-en.

0: legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Rascal Flatts és a Life is a Highway. Ez a Verdák vetétdala, úgyhogy talán a legjobb útközben hallgatni. És ha már ott vagyunk útközben, akkor hozom is a legfrissebb közlekedési információkat ma délután is. 0620 55 55 155, önök pedig, ha látnak valamit, ide küldjék el, vagy hívjanak. Ma is Bak térségében aszfaltoznak, ezért az M3-as autópályán a 48-as és a 39-es kilométerek között Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán pedig Budapest felé lezárták a Galga pihenőt, úgyhogy ezzel kell számolni. Én pedig számolok az önök üzeneteivel is. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk. Jöhetnek ma is az útinfók. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. It's there.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Hősök dala, játszunk, ezek pedig a legfrissebb hírek lesznek. Pár perc múlva hallgatjuk őket, mert mindjárt egy óra. Aztán itt lesz DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince és a Boom Shake the Room. És jön majd Rózsa Magdi is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A meteorológusok miatt lesznek pontosabbak a repülők, eltűnhetnek a városokból a gigaméretű plakátok, kellenek az esernyők, ma bárhol lehetnek heves záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Idén is segítik a meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát, ezt mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
2: A nappali szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, emellett pedig a repülés meteorológiai szoftver továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
1: Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartó berendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak. Ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Mesterséges intelligenciával működő ügyfélszolgálatot indított nagyoroszi önkormányzata. Egyelőre chat felülettel működik a rendszer, és még a tanulási fázisában van, de tud minden információt, ami a Nógrád vármegyei község honlapján található. A szolgáltatás csak nemrég indult, de már 70 kérdést tettek fel a digitális asszisztensnek a helyiek, és csak kettőre nem tudott válaszolni. A projektet vezető alpolgármester szerint, ha sikeres lesz a teszt időszak, akkor telefonon is igénybe lehet majd venni az AI asszisztenst. Júliustól fizetőssé válik a kölni dóm. A turistáknak 12 eurót kell majd fizetniük, a híveket, akik imádkozni mennek oda, továbbra is ingyen engedik majd be, ezt közölte a katedrális vezetése, akik hozzátették azt is, hogy a bevételt a dóm karbantartására és fenntartására fordítják. A katedrális Németország egyik legnépszerűbb látnivalója, évente mintegy 6 millióan keresik fel. Borongós, esős időnk lesz ma, estig bárhol lehetnek heves záporok, a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén kiadós csapadékra számíthatunk, míg felhőszakadás, jégeső is előfordulhat, és ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fok valószínű. Holnap már napos, száraz idő és 21-28 fok várható, és csak keleten eredhet el az eső, pénteken újra eshet, de napsütésben is bízhatunk, és 20-27 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt egy óra és szép délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, töltsék velem ezt az órát is, hamarosan felteszem a napkérdését, de előtte még egy kicsit csavargunk a Bagosi Brothers Company-vel. Jön a Valahol itt, megyünk majd 50 Cent-tel mulatni, itt lesz az In The Club, de most az Afromedúzával táncolunk. Jön a Passzilda, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A Bakosi Brothers Company valahol itt dala után meghoztam a nap kérdését. Mi az, amit a gyermekeink már nehezen értenének, hogyha a régi nyarakról mesélnénk nekik? Gondolok itt ilyesmire, hogy akkor kellett hazamenni, amikor felkapcsolódtak a kinti lámpák, vagy igazából a szüleinknek fogalma sem volt, hogy merre bicajozunk a haverjainkkal, bármelyik felnőtt ránk szólt, akkor viselkedtünk. Szóval ilyesmikre vagyok ma délután kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ma is a válaszok, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy mindenhol lehet kommentelni, és velünk mindenhol lehet isteni zenéket hallgatni, úgyhogy mindjárt jön Kylie Minogue és az In Your Eyes, most pedig az Everything But The Girl és a Missing, Totteri remixében a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatta és az M0-as autóút csomópontja között a kiépített terelésben erős a forgalom továbbra is, vagy hát mondhatom azt is, hogy ma délután is torlódnak az autók, főként a külső sávban. Aki autóval halad és Budapest a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. Jelenleg a terelés előtt Tatánál a 73-as és a 67-es kilométerek között is torlódik a kocsisor. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa és az M0-as autóúti csomópont között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki mozgó munkavégzés mellett. Emiatt a munkaterületnél csak a belső sáv járható, jelenleg is 29-es kilométertől a 25-ös kilométerig torlódik a forgalom. Az M1-esen a főváros felé a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát megnyitották, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés pedig elkezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Márkkal romantikáztunk egy kicsit, ez volt a Mencs meg szerelem. A folytatásban friss hírek jönnek, mert pár perc is 2 óra, aztán itt lesz majd David Guetta.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Heves záporokra, jégesőre és felhőszakadásra számíthatunk ma. Ma éjszaka leáll az ügyfélkapu, mosószerhamisító hálózatra csaptak le a pénzügyőrök. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Riasztást adtak ki mára a meteorológusok a hazánkon átvonuló hidegfront miatt. Győr-Moson, Sopron, valamint Vasvár megye kivételével az egész országban sárga figyelmeztetés van érvényben, vagyis bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok, amelyeket erős széllökések kísérnek. Néha jégeső is előfordulhat, és a középső és délkeleti ország részben felhőszakadás is várható. További részleteket az időjárásról a hírek végén mondok majd. Leállás jön a digitális ügyintézésben. Ma este 11 órától holnap hajnali 1 óráig nem lesz elérhető a központi azonosítási ügynök, vagyis a KAÜ szolgáltatás, és az ügyfélkapura sem tudunk majd belépni. Karbantartást végeznek a rendszerben, ezért áll le a digitális ügyintézés. Mosószerhamisító hálózatot számolt fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Országszerte több mint 50 helyszínen csaptak le a pénzügyőrök, és nyomdaipari gépsorokat, lamináló és címkedaraboló gépeket, és több száz hamis címkét foglaltak le. Az elkövetőket pedig azzal gyanúsítják, hogy az általuk gyártott termékekre népszerű, ismert márkák címkéit tették, és így árulták azokat. Mosó- és tisztítószereket és még kozmetikumokat is hamisítottak. Ezzel több mint 350 millió forintos kárt okoztak. 12 gyanúsított ottat hallgattak ki, és végül 8 embert vettek őrizetbe. Korhű receptek és történelmi ízek kerülnek középpontba idén a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat kiemelt helyszíne Sopron lesz, a fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, ezt mondta rádiónknak Magne Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
2: Enni mindenki szeret, a gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a személyes, érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
1: Tartsuk késznél ma az esernyőket, estig bárhol lehetnek heves záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, néhol felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. 17-24 fokot mutatnak most a hőmérők, de keleten akár 30 fok is lehet. Holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront, vagyis napos, száraz időben bízhatunk, és csak a keleti tájakon eredhet el az eső. Holnap 21-28 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is jönnek az utánozhatatlan slágerek. Én Majoros Rita vagyok, jön mindjárt Michael Gray és a The Weeknd. Itt lesz Britney Spears is a Crazy-vel, Kelis is a Trick Me-vel. És David Guetta pedig indítja az órát Just a Little More Love. Egy jó hangulatú délután, itt a Best FM-en. Csodás napot kívánok mindenkinek. Holnap már csütörtök.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a ma délutáni kérdés hozni minosztalgiát. Kinek mi az, amit a gyerekei már nehezen értenének meg, hogyha a régi nyarakról mesélne neki? Kati azt írja, csak akkor mentünk haza, amikor felkapcsolták az utcai lámpákat, anyukámnak fogalma sem volt, hogy éppen melyik utcában vagyok, kivel, de megbízott bennünk, és akkor még olyan nagyon nem volt mitől félni, vagy legalábbis ők úgy érezték. Írt Erika is, reggel elindultunk biciklivel, és este értünk haza telefon nélkül. Ezek azért nagyon jó kis nyarak voltak. Gábor azt írja, a számítógépet nyáron hetekig be se kapcsoltuk, mert eszünkbe sem jutott. Ildikó annyit írt, a nagyszüleimnél nem volt internet, mégis sosem unatkoztunk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a hasonló nosztalgikus gondolatok. Mellé Britney Spears és a Crazy, aztán Kelly és a Trick Me.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik úton vannak, és hát hozom is a legfrissebb információkat, mert sajnos van bőven. A keleti pályaudvarnál a Tököli úton baleset történt, ezt írta nekem Cili. Nagyon szépen köszönöm ezt a budapesti infót, de ugyanígy a fővárosban a Horánszky utcában is baleset történt, úgyhogy ott is figyelni kell a 8. kerületben. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még ide az üzenetek. Ide jött az is, hogy az M1-es autópályán a főváros felé megnyitották a 17-es kilométernél a Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, úgyhogy egy jó hírrel kezdek. Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon gyár térségében viszont dolgoznak, ami miatt a 36-os kilométernél egy sávot le is zártak, és legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirakó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvárcsurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu.
2: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
3: Roller világ. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Megkezdődött a 97. ünnepi könyvtét Székesfehérváron. Nyári koncertekkel készül a Halászkastély. Délután 20, este 15-17 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsúri Erika. Részletes híreink következnek. Megkezdődött a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok Székesfehérváron. Összesen 9 helyszínen 40 program várja az irodalom és a kultúra iránt érdeklődőket június 16-áig. A rendezvénysorozatot több helyi intézmény összefogásával szervezik, köztük a Vörösmarty Mihály Könyvtár, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és a Vörösmarty Társaság. A programok között irodalmi beszélgetések, kiállítás megnyitók, műfordítói estek, valamint gyermekeknek szóló események is szerepelnek. A hét kiemelt programja a június 6-ai könyvheti piknik lesz a Bartók Béla téren. Grillusz Vilmos ad koncertet és bemutatkozik a megújult bár folyóirat is, írja székesfehérvár.hu. Felejthetetlen kastélykoncertek várják a közönséget a Kápolnásnyiki Halász kastély cseresznye fája alatt. A Dr. Jazz Duo koncertjével startol a 2026-os nyári évad június 6-án. Hagyományos jazz energiák élőben, swing, piano, blues és bugi Tóth Gáborral és Bágyi Balázs előadásában. Ősapáink útján címmel ad kastélykoncertet Bársony Bálint és a Magyar Rapszódi projekt június 12-én. Az együttes egyedülálló zenei világán keresztül enged betekintést kulturális gyökereinkbe. A PTK Quintessencia Mesteriskola első és másodéves hallgatói Opera Vita című estjükön mutatkoznak be a nagy közönség előtt június 19-én, írja Feol. Ma van a kerékpározás világnapja, a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt, szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére, mondja Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
5: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
4: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt időnként vékonyabb, esetleg kissé szakadozottabb lehet a felhőzet, de egyre inkább borult időre számíthatunk. A délután nagyobb részében is a borult ég lesz meghatározó, elvékonyodhat a felhőzet. Eső zápor napközben nagy eséllyel fordulhat elő. A hőmérséklet délután csupán 20 fok közelében alakul, este 15-17 fok várható. Köszönöm figyelmüket! A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Nagyon vidám, kellemes szerda délután kívánok Önnek így június 3-án, amikor is csupa K betűs névnaposunk van, Clotild, Kevin és Kelvin nevű hallgatóink. Az ünnepeltek, nekik pedig sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Nagy Deti a folytatásban egészen 18 óráig tartson velem, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, úgyhogy már is kezdünk a Black Eyed Peas-tel.
6: 101.8 és 90.4 Best.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ma délután 18 órakor a Szent István Király Múzeum új magyar képtárába várják a komoly zeneszerelmeseit, ugyanis áprilisban még betegség miatt elmaradt a Traverata együttes koncertje, amelyen Verebivég Ignác Kotta gyűjteményéből származó darabok szólaltak volna meg. Ma lesz a pótlása ennek az alkalomnak, ennek a fellépésnek, így a Megyeház utca 17-es szám alá várják a közönséget 18 órától. Korhű hangszereken szólal meg Mozart Ádúr Fuvola 5-ös, valamint Roser, illetve Nisle vonós 4-esre és Fuvola 5-ösre írt darabjai az 5 csillagos Fuvola 5-ösök koncerten. Ez a gyűjtemény a muzeális kotatári anyag egyik legrégebbi, legkorábbi része, amely egyedülálló módon őrizte meg korának Fuvola irodalmát. Az egyes darabokat most már 8. alkalommal szólaltatja meg a Traverata együttes. Az ingyenes programra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Életünk legjobb zenéi pedig a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatát őrzik, így bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, már is visszareppelhet az időben. Például 92-be, amikor is az M-Vogue kijött a Free Your Mind-dal.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben július közepéig látogatható Molnár János kiállítása. A Kápolnástéki Halászkastélyban egy új tárlat nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt a Sárkány ellenében címmel. A festő és grafikus művész gazdag életművét mutatja be a közönségnek, különös hangsúlya most azokra a művekre, amelyek a belső tapasztalat, illetve a látható világ határterületein születtek. Nálunk itt a Besten pedig azokat a zenéket találja, amelyek a 90-es, 2000-es évek időszakában születtek, mert hogy ezen ér a Bestjeit gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk megállás nélkül 0-24-ben, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft. Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu. MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol ma a vita kultúrájával ismerkedhetünk meg. A Matthias Corvinus Kollégium Székesfehérvári Képzési Központjának következő előadásán ugyanis a vita fontosságáról, annak megfelelő módjáról és a logikus érvelés kialakításáról hallhatnak érdekes infókat az érdeklődők. Ma délután 17 órakor a Táncsics utcában kezdődik ez a program, hiszen a kamaszok tele vannak kérdésekkel, véleményekkel és nagy felismerésekkel, de ennek kifejezésére nem mindig találják a megfelelő formát. Annak érdekében viszont, hogy a szülők megfelelően tudják kezelni ezeket a helyzeteket, és hogy hasznos útravalót tudjanak adni a kamaszok számára, akár legyen szó továbbtanulásról, közösségi életről vagy döntéshelyzetről, abban dr. Fekete Sándor vitaoktató és Dunai Márk Bence pedagógiai módszertani szakértő segít majd ma délután. A belépés díjtalan, viszont előzetes regisztrációhoz kötött. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához viszont semmi más nem kell tennie, csupán a 101.8-ra és a 90.4-re kell hangolni, ahol 0-24-ben pörgetjük önnek a 90-es, 2000-es évek bestjei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az égen át a csatlektől.
2: Csíkokat húzunk fel a magasba.
1: Órát pedig a Nodab kezdi a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvárcsurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu.
2: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
3: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márkafüggetlen elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
5: Átadták a Ciszterci Szent István Gimnázium új okostermét. Szent Orbán napi borünnepet rendeztek Velencén. Védekezzünk a kullancsok ellen, hívják fel a figyelmet a szakemberek.
6: Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják.
5: Átadták a Ciszterci Szent István Gimnázium új okostermét Székesfehérváron. A létesítmény az Alba Innovál digitális élményközpont programjának 20. állomása. Az ünnepségen elhangzott, a fejlesztés a Hofmet Alapítvány 14,7 millió forintos támogatásával készült el. A modern tanterem interaktív táblával, 3D nyomtatóval, lézervágóval, VR eszközökkel és csoportmunkát segítő bútorokkal is felszerelt. Célja a 21. századi oktatási módszerek támogatása. A városvezetés és a program szakmai irányítói kiemelték, a kezdeményezés a digitális oktatás, a kreativitás és az együttműködés fejlesztését szolgálja, és szorosan épít a helyi közösségi és vállalati összefogásra. A program keretében folytatódik a középiskolai okostantermek kiépítése, írja székesfehérvár.hu. 33. alkalommal rendezték meg a Szent Orbán napi borünnepet Velencén. A program a város szőlészeti és borászati hagyományai előtt tisztelgett. Összehozta a helyi gazdákat, borászokat, valamint a hagyományőrző közösségeket. A programon részt vettek a Szent Benediktus borlovagrend tagjai és több meghívott borrend képviselői is. A borverseny díjazottjai mellett új borlovagokat is avattak, köztük Horváth Bálintot, Martonvásár polgármesterét. A szervezők szerint a cél továbbra is a helyi értékek megőrzése és továbbadása a fiatalabb generációknak, írja Feol. Védekezzünk a kullancsok ellen, a vérszívók a sűrű aljnövényzetben nagyobb számban lehetnek jelen. Ha kirándulni, túrázni megyünk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket, mondta rádiónak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
7: A zárruházat beszűrve a bakancsárával, a felsőt pedig a nadrágba. Ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra, vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk,
5: este 15-17 fok várható, éjszaka erősen felhős, eleinte borult is lehet az ég, csütörtök reggelhez közeledve csökken a felhőzet. Kora este még előfordulhat csapadék, de éjszaka már nincs kilátásban. Az északnyugati szelet továbbra is élénk lökések kíséri. Holnap reggel tovább csökken a felhőzet, csapadék nem lesz, reggel 12-14 fok várható. A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: A 4 órási hírek után folytatódik a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en, méghozzá életünk legjobb zenével, a 90-es, 2000-es évek bestjeivel, amik közül nem hiányozhat Nelly Furtado slágere, itt lesz az I'm Like a Bird, de érkezik majd Dest is a levéllel, az órát pedig a No Doubt kezdi már is. Ez a Hey Baby, itt a Best
8: 101.8 és 90.4 Best

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Dash levelét hallgattuk meg az elmúlt percekben. A folytatásban viszont nem egy levéllel, hanem sokkal inkább egy meghívóval megyünk tovább, hiszen jövő héten szombaton délelőtt tartják a Fekete-hegy szárazéti egészségnapot. Folytatódnak a városrészi szűrőnapok Székesfehérváron, amelynek jövő héten szombaton a Vörös Marti Mihály Általános Iskola a Farkasvermi úti tagiskolája ad majd otthon. Ennek a programnak a városban már 15 éves hagyománya van. A célja pedig az, hogy felhívják az emberek figyelmét az egészségük fontosságára, megóvására és megőrzésére. Csak úgy, ahogy eddig, most is lesznek olyan vizsgálatok, amelyekhez nem kell előre bejelentkezni, és olyanok is, amelyekhez viszont szükséges az időpontfoglalás. Állapotfelméréssel, kardiológiai vizsgálatokkal, EKG-val, testösszetételméréssel, csontsűrűségméréssel, bokakarindexnek határozással, érszűkületvizsgálattal, légzésfunkcióvizsgálattal és demenciaszűréssel is várják az érdeklődőket, mindegyik vizsgálat díjmentes. Annyi a lényeg, hogy amelyik viszont előzetes időpontfoglaláshoz kötött, azt hétfőn tehetik meg az érdeklődők 8 és 16 óra között az FI elérhetőségein. Hogyha viszont bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal a vármegye közlekedésében, azt pedig jelezheti a Best FM forródottján. Ez a 0623 555 525-ös SMS és Viber számunk.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben különleges tálatvezetésre várják az érdeklődőket az előttünk álló héten, június 11-én, 13-án és 14-én a Velencei Fischer Emil Múzeumban. Nézhetünk körül a kerámiába zárt Szecesszió című programon. Rezdicsek Mátyás művészettörténész, a Fischer monográfia szerzője és a kiállítás társkurátora vezeti végig a látogatókat a szecessziós kerámia művészet világán. A frissen felújított és nemrég megnyílt Meszlény kastélyban ismerkedhetünk meg a kiállítás különleges darabjaival, amely tárlatvezetésekre a múzeum weboldalán lehet egyébként regisztrálni. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. Életünk legjobb zenéinek hallgatására nem kell regisztrálnia, csupán a 101.8-ra és a 90,4-re kell hangolni, ahol 0-24-ben megállás nélkül tudjuk önnek pörgetni ezeket, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyasz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunk

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Székesfehérváron folytatódik a régi buszmegállók cseréje és az újak telepítése. Ezen a héten elkezdték már kibontani a Zobori úti, az Őrhalmi szőlőki, a Sajó utcai, illetve a Szedreskerti lakónegyedben található régi buszvárókat. Közben pedig folytatódik a telepítés az ütemezésnek megfelelően szintén az előbb említett városrészeken, utcákban, illetve a Jancsár utcában, a Sóstón, a Árpád utcában, a Pöstényin és a Zsája utcában is, valamint a Szávában is. De számítani kell cserére a Holland fasoron, a Sárkeresztúri úton, a Vágújhelyén, a Kadocsán és a Mária völgyi elágazásnál is, de ez természetesen nem a teljes lista, csak nem elég a műsoridőm arra, hogy felsoroljam mindegyik buszmegállót. Közben pedig befejeződik a Madács Imre utcai, a Kaptár utcai, a Murvás utcai és a Köfém lakótelepi telepítés. A pontos helyszíneket a város weboldalán is megtalálja. Az elkészült utasvároknál utolsó lépésként hamarosan felkerülnek a koronák és a feliratok, és így teljessé válik a buszvárók cseréje. A munkálatok egyébként ütemezetten a nyár végéig tartanak, azután már elmondható lesz, hogy mind a 222 helyszínre korszerű, egységes megjelenésű utasváró került, olvasható a város weboldalán. Na de akár a buszra vár, akár autózik, vonatozik, buszozik, teljesen mindegy, ha részt vesz a közlekedésben, és bármi furcsaságot tapasztal az utakon, akkor arra kérem, hogy arról dobjon nekem egy üzit 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk el egy icipici szünetet, hírezünk, időjárás azunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint Rúzsa Magditól a Karma. Az órát pedig azzal a dallal kezdjük, amit én mindig matekkor repetálás után hallgattam hazafele sétálva. Craig David, Walking Away!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
4: MG nyílt nap június 6-án szombaton Székesfehérváron az Ivanics márka kereskedésében. Ismerje meg közelebbről, vagy akár próbálja is ki az MG legújabb modelljeit. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget. Tapasztalja meg élőben az MG vezetési élményt. További részletek és jelentkezés www.ivanics.hu.
5: Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Közös úrnapi körmenetre hívják a híveket Székesfehérváron. Nyári alkotótábort hirdet a Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola. Ma még várható csapadék. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Közös ünnepre várják a híveket Székesfehérváron. Szombaton tartják Krisztus szentestének és vérének, azaz úrnapjának főünnepét. A program délelőtt kezdődik a Székesegyházban koncelebrált szentmisével, ezt követően indul a belvárosban az ünnepi körmenet. Az esemény több állomáson halad végig. A Szent Anna kápolnánál, a Püspöki palotánál, a Szent Imre templom Fadrusz keresztjénél, valamint a Szent István hitoktatási és művelődési háznál is megállnak a résztvevők. A szervezők a város valamennyi egyházközségének tagjait, közösségeit, és minden hívőt várnak a hagyományos, közös városi ünnepre, írja a székesfehérvár.hu. A Kápolnás Niki Liszt Művészház ad otthont a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola mesés szöszmötölők alkotótáborának. A július 13-a 17-e közötti első turnusra a 6-10 éveseket, az augusztus 3-tól 7-ig tartó táborba a 10-13 éves gyermekeket várják. Az egyhetes elfoglaltság ideje alatt a fiatalok festékkel, fonállal, viasszal és a természet kincseivel készíthetnek különleges alkotásokat. A foglalkozások témája a színes mesevilág. A résztvevők játékos formában fedezik fel a kreativitás örömét. Jelentkezési határidő június 28-a, regisztrálni a Névfőiskola honlapján lehet. Kórhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
7: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes érzelmi, családi életünknek, különböző művészeti ágakkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokat meg tud mozgatni.
6: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Este 15-17 fok várható, éjszaka erősen felhős, eleinte borult is lehet az ég, csütörtök reggelhez közeledve csökken a felhőzet. Kora este még előfordulhat csapadék, de éjszaka már nincs kilátásban. Az északnyugati szelet továbbra is élénk lökések kíséri. Holnap reggel tovább csökken a felhőzet, csapadék nem lesz, reggel 12-14 fok várható. A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után már is indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90.4-en, amely óra után 18 órától pedig startol a Best FM Night Shift a szerda esti party DJ Whiteboy-jal. Na de addig is itt lesz velünk a Crystal, és a Sosem múlik el, ez már tuti, mint ahogy az is, hogy az órát Craig David slágerével kezdjük már is. Ez a Volcano Bay.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a TNT-től szólt az Ébren álmodtunk az elmúlt percekben. És szerintem azok is így érezhették magukat, akik ott voltak a Fehérvár megyei művészeti iskolák vándor találkozóján. Mert hogy nemrég a harmadik ilyen találkozót rendezték meg, amelynek keretében a megye 7 oktatási intézményének közel 300 diákja lépett színpadra. Mór adott otthont ennek a záró gálának, ahol művészeti szakonként, hangszercsoportonként, kisebb-nagyobb zenekarokba verbuválódva léptek fel a gyerekek, így pedig megismételhetetlen közös produkciókat hoztak létre. A Herman Zenesuli indította útjára ezt a kezdeményezést még 2 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy a pedagógusoknak lehetőségük legyen a tapasztalatcserére, a növendékeknek pedig a fellépésekre, illetve szakmai találkozókat, workshopokat hozzanak létre. Ez egy 4 hónapon átívelő programsorozat volt idén, amelyben kiállítások, hangszeres bemutatók és továbbképzések is szerepeltek. A gála koncerten 7 művészeti iskola vett részt egészen pontosan. A Fafúvós nagy együttes előadásában Haydn menüetje és Nino Rota 8,5 dallama csendült fel. A Fúval a zenekar 80 fúvolistája. A klasszikusok mellett a Szépség és a szörnyetek filmzenéjét is eljátszotta, majd a Fehérvár megyei népi együttes zenészei és népdalénekesei hozták el a mezőföldi dallamokat. A gálán az Abba Sárvíz, a Picskei Prelúdium, a Dunajvárosi Sándor Frigyes AMI, a Martonvásár, a Móri Pászti Miklós és a székesfehérvári Herman Zenesuli diákjai léptek színpadra. A dallamok hallgatása közben pedig a Kodályosok képzőművészeti tárlatának alkotásait is megtekinthették az érdeklődők. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit hallgathatják meg azok, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatába szeretnének elröppenni, mert hogy ezen időszak bestjei gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 024-ben egész nap.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101.8 és 90.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Június 3-a van, aki szilveszterkor megfogadta, hogy mozogni fog és többet tesz majd az egészségért, miközben nyára megszerzi a Beachbody-t, hát ő neki most már eltelt az a fél év, amikorra remélem, hogy a céljai beteljesedtek. Aki viszont előtte is mozgott, meg ezután is mozogni fog, vagy éppen most szeretné elkezdeni a mozgást, jó, hogyha tudja, hogy akár Nordic Walkingozhat is Székesfehérváron, hiszen nyáron is hódolhatunk ennek a szenvedélyünknek összesen 16 helyen Székesfehérváron. A részvétel ingyenes, és a botokat is díjmentesen biztosítják a szervezők, szóval tényleg semmi másra nincsen szükségünk, csak a hangulatunkra és a kedvünkre, a tett vágyunkra, hogy tegyünk önmagunkért. A sportolás ezen formája kortól és nemtől független, bár kivégezheti, és nem kell hozzá speciális előképzettség. Hatékonyabb a botok nélkül is sétálnál, és egy csomó jótékony hatása van a szervezetünkre nézve. Júniusban valamennyi városrészben elérhetőek ezek a foglalkozások, 16 helyszínen, hétköznapokon. A részvétel díjtalan, a részleteket pedig a város weboldalán is megtalálja. Nálunk itt a Besten pedig azokat a zenéket találja, amik pedig a mozgás mellé elengedhetetlenek szerintem, hiszen ritmusra lépve, ritmusra hangolva sokkal könnyebben küzdjük le azt a kis hangot a fejünkben, amelyik azt mondja, hogy most már hagyjuk abba, aztán menjünk haza. Úgyhogy remélem, hogy a sport iránti szeretete sosem múlik el, csak úgy, ahogy erről a Krisztál dalol nekünk a folytatásban most itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Pink slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ White-ba és indul vele a szerda esti parti. Én pedig most Curtis és Charlie Maradunk végig című dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a csütörtöki délutánt is. Az elmúlt mint egy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erősítik a magyar-francia kapcsolatokat, a szociális szférára is jelentős pénz jut az uniós forrásokból. Viktor Vazarelli előtt is tiszteleg a Pécsi Filmfesztivál. Villányi Eszter vagyok. A magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg a miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter a francia elnökkel tárgyalt. A kormányfő közösségi oldalán arról számolt be, hogy az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén is fejlődés előtt állnak a francia-magyar kapcsolatok. Magyar Péter meghívta Emmanuel Macront az 56-os forradalom 70. évfordulójára. A megállapodás megújítása még október 23-a előtt megtörténik. A szociális család és idősügyekre is jelentős összeg jut a 6000 milliárd forintos uniós forrásokból. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán ismertette a feladatokat, amelyek finanszírozását biztosíthatja a pénz. Egyebek mellett egyablakos szociális ügyintézést terveznek. Az egyszülős és az egygyermekes családok is helyet kapnak a családtámogatási rendszerben. Mentális jóllétet támogató iskolai programot dolgoznak ki, innovatív idősellátásra készülnek, emellett a hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanak. Mosószerhamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több százmillió forintos kárt okoztak. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövető gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A címkézés már a tovább értékesítést végzők feladata volt. A 120 éve született Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2-a és 5-e között. Lezuhant a brit haditengerészet egyik helikoptere, hárman életüket vesztették. A baleset Délnyugat-Angliában Devon megyében történt, egyelőre ismeretlen okból. Gyakorló repülés közben zuhant le a gép. Az ország középső és keleti részén még tartós csapadékra számíthatunk, néhol felhőszakadás is lehet. Később a Dunántúlon lassan felszakadozik a felhőzet és eláll az eső. Keleten továbbra is borult marad az ég, arrafelé szórványosan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, elszórtan lehet csak zápor, zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Tudom, hogy már szerda van, de nézzétek el nekem, én még mindig a szombati BL-döntő lázában égek, ahol ugye volt szerencsém, és ennyi volt a megtiszteltetés, hogy 60 ezer szurkolónak zenélhettem a Sípszó elhangzása előtt. Szóval a mai Pop és Rádiós Lágerek első 60 percét is ennek szentelen, pontosabban az úgymond stadion hímnuszoknak. Mindegy, hogy hip-hop vagy EDM, amitől megőrülnek a stadionokban, azok pörögnek a következő egy órában. Itt a Westen, aztán héttől érkezik szerdai rezidensük, DJ

És mivel tényleg óriási foci menetben voltam a hétvégén, vasárnap még egy másik focis rendezvény is rájött. Szóval egy picikét most a Mixcardomat hanyagoltam, de tudom, hogy már rajtam a sor. Úgyhogy ígérem, hogy a héten bepótolom a lemaradást, mert hogy az összes korábbi oda feltöltött mixemen már megvan a minimum 100 meghallgatás, a szabálya pedig az, hogy akkor ilyenkor én töltök föl újabbakat a régebbiekből. Ez egy picike képzavar, de hát szóval a régebbi mixekből megint ötöt felrakok, hogy azok visszahallgathatóak legyenek. Mixcloud.com per DJ Whiteboy, ez a profilom. A korábbi mixeket itt lehet elérni, és a korábbi mixek mellé is, mint ahogy majd az újak mellé is majd. Szóval ott van.

Blast FM Night Shift, kövessetek be minket Instán, Facebookon, minden velünk kapcsolatos info ott megtalálható, külön-külön a Night Shift DJ-k is oda nyomják, hozzánélnek, hol lesz Night Shift party, és a többi, és a többi. Tehát Blast FM Night Shift Facebookon is, és Instán is, minket pedig Blast FM Night Rádió. Mi meglepő, a Blast FM Rádió Magyarország profilokon értek el. Van nekünk SMS és Viber számunk 0625 55 55, illetve e-mail címünk info.

Ferdi segíteni Priscille. Csúsztatni.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor továbbra is Pop és Rádiós Lágerek, továbbra is Mixben, de már DJ FN-nek, Szerdai rezidensünknek köszönhetően a következő órában, ami hamarosan itt van. Pár perc, az alatt mi gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk nem is olyan sokára. Senki ne menjen sehova.

need your advice.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megújulhat a hazai IC flotta. Idén is versengenek a balatoni strandok. Viktor Vazarelli előtt is tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Villányi Eszter vagyok. EU-s forrásokból újulhat meg a hazai Intercity flotta. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Vitézi Dávid közösségi oldalán arról írt, legalább 35 új IC motorvonatot tudnak majd beszerezni. Az új szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, az első példányok várhatóan 2029-től. A tárca vezető korábban azt is tudatta, hogy megérkezett az első olyan IC kocsi, amit az osztrák vasúttól kölcsönöz Magyarország. A nyári időszakban több ilyen áll majd szolgálatba a zsúfoltabb vonalakon. Egyúttal azt kérte a MÁV vezetésétől, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek a nyári forgalomra. Pályázatot írnak ki a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt is elárulta, egyeztetett a Magyar Pszichiátriai Társasággal, és áttekintették a mentális egészségügyi ellátás, ezen belül a pszichiátria jelenlegi helyzetét. Keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztisként tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
1: A 120 éve született Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2. és 5. között. Az ország középső és keleti részén még tartós csapadékra számíthatunk, néhol felhőszakadás is lehet. Később a Dunántúlon lassan felszakadozik a felhőzet és eláll az eső. Keleten továbbra is borult marad az ég, arrafelé szórványosan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, elszórtan lehet csak zápor, zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Istvánom, a francia Roulé lemezkiadótól még nem kerestek, hogy nagyon jók a remixeit, hallották a PSG Arsenal döntő előtt is szeretnének leszerződtetni.
4: Miért, hallották?
3: Hát figyelj, annyi névjegykártyát, osztottam ki, mind a tied volt, hogy mondom, hát már azt hittem, te már szóba se állsz velem.
4: Ó.
3: Nem, viccelek, nem, jó, nem, de abban a részében nem viccelek, hogy tényleg szétefendíztem őket.
4: Nagyon jó, és a franciák bírták, vagy az angolok inkább?
3: Figyelj,
4: a franciák bulisabbak, nem?
3: Az nem kifejezés. Szóval figyelj, tehát hogy tényleg az volt, hogy nem akarom bántani az Arsenal rajongókat, de hogy ők így jöttek, így leültek, így sörözgettek ott, amíg ugye kezdődött a meccs. A franciák meg azt jelenti, megnyitották a kaput,
4: vum,
3: bejöttek, földúzasztották a, nem tudom mi a francia B közé, F közé, nem tudom, mindegy. És figyelj, és abba, tehát hogy kapunyítás után 45 perccel te már csak azt hallottad, hogy a dob meg az állé, állé, állé, félmeztelenül zászlók, úgyhogy, de ezt még abban egyszer mondtad, ugye, hogy az Angliában azért ez nagyon vissza van véve, ugye, más a futballkultúra, úgyhogy, de egyébként ennek a felét, sőt nem is a felét, azt mondom, ezt már így tapasztaltam, mert nekem teljesen az volt az érzésem, hogy a magyar ultrák pont ugyanígy biztatják a magyar csapatot, mint ahogy
4: sokkal közelebb állnak a magyarhoz, igen.
3: Ugye 21-ben ugye hát a francia-magyar meccsen, hát ott aztán őrült volt. Tehát ott az a hangulat, az valami elképesztő, ez is borzasztó volt, nyilván, azért mégiscsak egy BL döntő volt. Úgyhogy jó volt.
5: Jó volt, szép volt.
4: Na, hát majd még majd beszéljünk róla, csak hát vágjunk bele, nem?
5: Vágjunk, te már bele is vágtál, Pop és Rádiós Lágerek még egy órán keresztül. Szerda van, szóval szerdai rezidensünket, DJ Effendivel a lemezjátszak mögött. 8-ig.
6: Best FM, a legjobb zenék.

0: Zenék Mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Na és akkor nézted azért a meccset tévében?
2: Nem tévében, én streamen néztem, mert én közben már dolgoztam, igen. És ugye a belvárosban a Bazilikánál dolgoztam.
1: Na akkor te mesélj!
2: Hát én annyit tudok mesélni neked, hogy arról én már lemaradtam, hogy korábban ott gyülekeztek a Párizs
3: ultrái. Ja, onnan indult, igen.
2: Több ezeren megszállták ott a Bazilika előtt, hogy teret, fáklyák, füstgránátok, minden volt kutyafüle. És aztán onnan mentek ugye a meccsre. Úgyhogy én mikor ott voltam a törzs helyemen, akkor ment a meccs, tehát én közben fél szemben, miközben a zenéket pakoltam a streamen, nézegettem, a kollégáknak, akik pitmixeltek, még jobban nézték, hogy úristen bejön, nem jött be nekik egyébként, hogy buktak mindent a srácok, de addig viszonylag nyugalom volt, mert ugye elmentek már onnan, és akkor utána, hogy véget ért a meccs, ugye a hosszabbítás volt, 11-esek voltak, elég sokáig tartott relatíve, nagyjából fél órát kellett várni, mikor feltűntek az első ilyen szurkolói csoportok, főleg egyébként az arzenálosok, és ők be is jöttek hozzánk. Hát én jó házi gazdaként Liverpool mezben voltam, tehát így vártam őket.
1: Bátor vagy.
2: Hát csak is Liverpool, úgyhogy esélytelen, hogy arzenál messzire.
1: De azért ezt a szoboszlajféle szoknyát drágot azért nem fogod magad raggatni. Vagy még az is lehet?
2: Lehettem mondani, hogy mi akartunk beszélni a BL döntőről, de aztán közben a sors úgy hozta, hogy végül is a Dominik outfitje letarolta az internetet, úgyhogy már ki beszél itt a BL döntőről.
1: Ugye. Mit is akartam ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy de hát azért olyan szempontból szerencsénk volt, hogy azért nagyon kemény PSG fanok, azért ezek szerint mégiscsak Párizsban maradtak, mert ugye ott tartottak meg 400 embert.
2: Igen, hát Párizs kapták, igen, mi is ettől tartottunk, hogy nehogy valami legyen, de halálbékés volt mindenki, egyébként jöttek be hozzánk Párizs szurkolók is, semmi bajuk, de pacsisztak, beszélgettek egymással az arzenálosok, meg a Paris Saint-Germain szurkolók, velem is beszélgettek.
1: Mert azért
2: angolul.
1: Jó, mert azért angolul. A franciákra nem olyan jellemző, hogy nagyon szeretnének más nyelvet. Igen.
2: Én játszottam francia nyelvű zenéket, onnan nagyon örültek, ott az kicsit megóbégatták, ittak jó sok bort, és aztán angolosan távoztak a franciák is.
1: Na, jó van, hát akkor figyelj, akkor ez gyakorlatilag minden szempontból. Egyébként amennyire én ott, hát nyilván ott az én közvetlen főnökeimtől hallottam, egyébként az UEFA maximálisan elégedett volt. Úgy a benti, mint a kinti dolgokkal, tehát a Hősök terén a fanzonnal, ahogy Budapest ez az egészhez hozzáállt, a közlekedés, a minden. Úgyhogy én úgy hallottam, hogy ők már ott szombat este azt mondták, hogy ez egy very well done bejelentő volt.
2: Oké, azért nekem lenne egy megjegyzésem az UEFA felé, a legközelebb ilyen van, akkor Best FM DJ-kre gondoljanak, jó? Tehát, hogy fel lehet tölteni a helyeket Best FM DJ-kkel.
1: VIP, Mick Jagger.

0: váltás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Tavaly volt a Nelly Furtado, ugye a Szigeten?
2: Igen.
1: Ugyan nehéz lett volna ezt összefésülni, hogy egy évben, egy fesztiválon a Timbaland? Hát, és mondjuk azért egy ilyet, vagy meg egy Promiscuous Girl-t így azért erőfentenének, azért na.
2: Figyelj, a bookingosoknak a noteszei kifülkészhetetlenek. Hát azt ki tudja, hogy ki hogyan, miért, merre, meddig, hánykor.
1: Na, mi viszont tudjuk, hogy ki, mikor, merre, meddig. DJ Feni mindig szerdán 7 és 8 között. A mai szerdának elértünk a végéhez. Már ami a terészedet illető, hogy akkor... Pontosan, hát jó társaságban. Tudod, hogy van az? Jövő szerdán várunk vissza a fiket.
2: Jó Lady Gagát, az még ide pörrentek
1: a végére. Az arra még van időnk.
2: Na, akkor jövő héten.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erősíti a német és francia kapcsolatokat Magyarország. A Velencei tó megmentéséért kezdődött egyeztetés. Robotpostás jelent meg Ljubljanában. Villányi Eszter vagyok. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Erről a miniszterelnök beszélt a közmédiának. Magyar Péter azt mondta, tájékoztatta a német kancellárt és a francia elnököt arról, hogy sikeres megállapodást kötött Magyarország az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról. A kormányfő kifejtette, a tárgyalások érintették az országok közötti gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális kapcsolatok erősítését. Arra is kitért, hogy nem csak a francia és német cégek magyarországi befektetései tekintetében van fejlődési lehetőség, hanem a magyar cégek nyugat-európai befektetéseit illetően is. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, erről az élő környezetért felelős miniszter számolt be. Gajdos László közösségi oldalán arról írt, hogy egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése adja a munka alapját. A tárcavezető helyi környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Rámutatott, komplex megoldás kell a Velencei tó hosszú távú ökológiai védelméhez. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és apartmenti környezet teljes körű rendezése. Eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartóberendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak. Ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Robotpostás jelent meg Ljubljanában, egyelőre csak kísérleti jelleggel járja majd a szlovén főváros utcáit. A kis teherautó egy hónapon át lesz szolgálatban, mielőtt más városokban is bevetnék. Egy kezelő felügyeli a működését, egyébként mindössze 3 km/h halad, de akár 60-nal is tudna menni, és teljesen autonóm működésre is képes. Azért újít a szlovén posta, mert jelentősen nőtt a csomagforgalom, egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerőhiány és a környezetvédelmi vállalások teljesítése. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad. Késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A mai nap június 3-a biciklizés világnapja, és mivel ma van június első szerdája, ez pedig a futás világnapja, úgyhogy már csak az kéne, hogy ma legyen az úszás világnapja is, és akkor ez lehetne a triatlon világnapja, de nem egy másik folyadéknak, a cider söröknek van ma egyébként a világnapja. Nail, because of you, ez jön már is az óra legelején.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Vadonatúj Sweat című nagy lemezével turnézik jelenleg az Egyesült Királyságban Melanie C. És a Leeds-i buli egy pontján meglepetés vendégként felpattad mellé a színpadra egykori csapattársa Mel Beam, és gyorsan ketten együtt el is nyomták a Spice Up Your Life-ot. Szóval egy mini Spice Girls reunionnak azért részesei lehettek azok, akik ott voltak.

Best of a legjobb zenék. Egyszer csak a semmiből érkezett a hírlevél, hogy Seal megint koncertezni fog Budapesten. Hála az égnek. Július 30-án biztos, hogy ezt is élőben majd lehet tőle hallani. Jön az Amazing itt a Besten.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Ugyanaz a csend, pedig figyelek rend, az üzenetet be...

Best of a legjobb zenék saját bevallása szerint még egy underground tracket szeretett volna éppen készülő nagylemezére. Hát aztán ez a dal minden lett, csak undergrounden. Leginkább rádiósláger, meg az év legnagyobb klubhimnusa. Roger Sanchez, Another Chance. Ezért.

Best FM a legjobb zene. 2007-ben ezen a napon történt az az Incident Shaken koncertjén, hogy valaki megdobálta őt. Aztán azonosították ezt a valakit, egy 15 éves srácot, akit felhívott a színpadra, akit aztán a színpadról visszalökött a nézők közé, és eközben ez a 15 éves srác véletlenül súlyos sérüléseket okozott egy másik nézőnek, aki aztán később be is perelte Akont, akit viszont a bíróság nem talált végül bűnösnek. Jön Akon, és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabadságot kaphat a magyar nyelv oktatás és kultúra Kárpátalján. A Velencei tó megmentéséért kezdődött egyeztetés, mosószer hamisítókat kapott el a NAV. Villányi Eszter vagyok. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán Párizsból. Magyar Péter közölte, a kárpátaljai magyarok teljes körű nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről egyeztek meg. A kormányfő hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi, valamint a vállalások az uniós elvárásokban is megjelennek. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, ugyanakkor a gyorsított tárgyalásokat továbbra sem támogatja. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, erről az élő környezetért felelős miniszter számolt be. Gajdos László közösségi oldalán arról írt, hogy egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése adja a munka alapját. A tárca vezető helyi környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Rámutatott, komplex megoldás kell a Velencei tó hosszú távú ökológiai védelméhez. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és apartmenti környezet teljes körű rendezése. Meghalt a székesfehérvári épületomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közleménye szerint a férfi ma hajnalban hunyt el. Székesfehérváron hétfőn omlott össze egy bontás alatt álló ipari épület. Az áldozat több méter mélyen szorult a romok alá, órákig tartott, mire kiszabadították. Alsó végtagi medencetái és belső sérülésekkel vitték kórházba, de az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz. Mosószerhamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több száz millió forintos kárt okoztak. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövető gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A címkézés már a tovább értékesítést végzők feladata volt. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad. Késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 7 évvel ezelőtt jelent meg egy cikk a Forbes magazinban ezen a napon, amely először hivatkozott Jay-Z-re, mint milliárdos előadóra, természetesen dollárban értendő ez az összeg. Jay-Z kedves felesége, Jay-Z-né, vagyis Beyoncé és egykori zenekar a Destiny's Child érkezik hamarosan itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Egy albumuk ugyan megjelent, de szerintem ettől függetlenül nyugodtan az egyslágeres előadók kategóriájába tehetjük a New Radicals, mert hát legyünk őszinték, hogyha valakinek mondjuk már kettő dalt fel kellene tőlük sorolni, biztos, hogy bajban lenne. Ettől függetlenül zenekarnak még ennyit nem könyörögtek, hogy álljanak össze újból, és ez az egyslágeres előadós dolog sem annyira igaz, mert azért az énekesnek Greg Alexandernek köze volt a Murder on the Dance Floorhoz, és jön a New Radicals, és a You Get What You Give.

Best of a legjobb zenék, hogyha bárki biztos akar menni és szeretne egy tuti top 10-es dance sláger, tehát akkor a Pointer Sisters Dare Me című dalához nyúljon vissza, mert az eredetiben is és átdolgozásban is azért 20 évente mindig ott van a legjobbak között. 85-ben az eredeti volt a dance chart első helyezettje, 19 évvel később, 2004-ben pedig Junior Jacknek köszönhetően volt ott a listák élén. Szóval sem lassan megint aktuális lenne egy így 26-ban. Jön a Stupid Disco, itt a Best of a legjobb zenék között.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift White Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars zenekok biztos tudják, hogy ki az a Rosser Venó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a hetedik részben az ébredő erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Venó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface, Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szabadságot kaphat a magyar nyelv Kárpátalján, a szociális szférára is jelentős pénz jut az uniós forrásokból, Vazareli művészet előtt tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán Párizsból. Magyar Péter közölte, a kárpátaljai magyarok teljes körű nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről egyeztek meg. A kormányfő hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi, valamint a vállalások az uniós elvárásokban is megjelennek. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, ugyanakkor a gyorsított tárgyalásokat továbbra sem támogatja. A szociális család és idősügyekre is jelentős összeg jut a 6000 milliárd forintos uniós forrásokból. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán ismertette a feladatokat, amelyek finanszírozását biztosíthatja a pénz. Egyebek mellett egyablakos szociális ügyintézést terveznek. Az egyszülős és az egygyermekes családok is helyet kapnak a családtámogatási rendszerben. Mentális jólétet támogató iskolai programot dolgoznak ki, innovatív idősellátásra készülnek, emellett a hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanak. Leállás jön a digitális ügyintézésben. Ma este 11-től holnap hajnali 1-ig nem lesz elérhető a központi azonosítási ügynök, vagyis a KAÜ szolgáltatás, és az ügyfélkapuba sem tudunk majd belépni. Karbantartást végeznek a rendszerben, ezért áll le a digitális ügyintézés. A 120 éve született Viktor Vazareli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2. és 5. között. Szokatlanul korán kezdődött a Tisza virágzás, Tisza püspökinél már felbukkantak a kérészek. A tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban a lárvák, de ez még csak az előrajzási szezon. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hamarosan újra Düren-Düren koncert lesz a Papp László sportarénában, és hát nem kisebb megtiszteltetés érte az egyik magyar zenekart, mint hogy ők léphetnek fel a Düren-Düren előzenekaraként. A Compact Discóról van szó, úgyhogy Valkó Csaviék majd ebben az órában is érkeznek a Feel the Rain-nel 10 és 11 óra között a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Wide Boy-ja.

Vagyunk túl a BL döntőn, pénteken már újabb meccs lesz a Puskásban, a magyar válogatott játszik barátságos mérkőzést a finn válogatottal, úgyhogy emiatt mondhatni a szokásos korlátozások lépnek életbe, nem csak pénteken, hanem már csütörtökön is fokozottan, óvatosan tessék vezetni a Puskás Aréna környékén.

Best FM a legjobb zenék, franciák után pedig egy másik francia. Frédéric Teru és Sami Zitouni Navar, vagyis a The Slammin' Frogs után érkezik Laurent Debuyr. Remélem, jól mondom, és nagyon remélem, hogy a gimnáziumi francia tanárom nagyon büszke rám, ha ezt most hallotta, szóval Lauren Wolf érkezik a No Stress-el itt a Best FM. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Amit 10 percből ki lehet hozni, azt azért a Killers kihozta a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének sztár fellépőjeként. Ennél talán egyel érdekesebb volt, hogy percek alatt, tényleg talán 2 perc alatt építették fel a színpadot, majd ugyanilyen gyorsan le is bontották az egészet. A mai utolsó órában 11 és éjfél között a The Killers is érkezik itt nálunk.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ellentétben rengeteg Instagramon és Facebookon megjelent koncerthirdetéssel. A most érkező Black Street tényleg koncertezni fog Londonban, június 19-én az O2 Arénában, és az indok vagy az ok pedig nem más, mint hogy a zenekar új menedzsmenthez szerződött, amelynek keretein belül idén 2026-ban új albuma jelentkeznek. Jön

Best FM a legjobb zenék, több mint 25 éves zenei és filmes karrierjének elismeréseképpen idén márciusban ő is megkapta a saját csillagát a Hollywood hírességek sétányán. Jön Brandy és a Warbadass.

Beszéltem a legjobb zenék, nem mondt igazat Bob Marley és Funkstar Deluxe, nem fog holnap sütni a nap. Ettől függetlenül velük kell zárjam a mai Night Shiftet, mert ugye mai nap végére értünk. Csütörtökön pedig dance zenék 120 perces mixével indítjuk majd az estét. DJ Miller fog hozzám csatlakozni. Jön a Sun and Shining, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.